0: Nincs hókena, and szájszín a berektes húcsa sor. And, yeah, time for the door.
1: Weekend Request.
2: Jamie Joy.